wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Könnyebb iskolakezdés a rászorulóknak. Megyék lehetnek a vármegyékből. Nyári razziát indít a rendőrség. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100.000 forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelő balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes került a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
1: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Egyelőre elmarad a hőség. Lakossági egyeztetés lesz az energetikáról. Kevesebb az ételpazarlás. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Enyhült az idő, a hidegfront felfrissülést hozott, és jó hír, hogy július első hétvégéjén nem tér vissza a hőség. A hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok alatt lesz, miközben a hajnalok hűvösek maradnak. A Balaton vize 25 fokos. Társadalmi egyeztetés lesz az elektronikai berendezések biztonságáról. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a változtatásra azért van szükség, mert az Európai Unió tavaly több olyan irányelvet fogadott el, amely módosította az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló szabályokat. Ezeket Magyarországnak át kell ültetnie a saját jogrendszerébe. Feketén beszerzett árukra, illegális munkásokra és fiktív számlákra bukkant három kőbányai raktárban a NAV. Az ellenőrök lefoglaltak játékokat, élelmiszereket, mosószereket, piperecikkeket, táskákat és ruhákat is. A helyszínen lévő cégek nem tudták igazolni, honnan származnak az áruk. Újabb modernizáció a vasútnál. Elindult a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Az óránként 160 kilométeres sebességre képes szerelvények a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra.
1: Napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. A hétvégére sem tér vissza a kánikula. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, na és ami a lényeg, jó kis pénteket mindenkinek. Egy jó júliusi első péntek, ez vár ma ránk. Remélem, hogy az utána következő hétvége az sokaknak már a szabadságolás előszobája, és mondjuk a jövő héten egy jó párukkal nem találkozom itt az éterben, mert éppen valahol hevernek és dőzsölnek, és kipihenik az egész éves fáradalmokat. Ha nem, hát akkor majd az azt követő héten. De ígérje meg mindenki, hogy legalább egy kicsit elmegy szabadságra, jó? Mert ami jár, az jár. Ne legyünk önnön magunk farkasai. Na, utakon kéretik vigyázni, én természetesen majd hozom a történeteket, és hát persze a zenéket is. Nem sokára majd Alice Cooper, Rainbow, Metallica-val megkezdünk.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, jó utat kívánok mindenkinek, ne feledjük, forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József utca előtt, napközben félpályás lezárás Kőbányán, a Kőér utcában, illetve sávzárás az Üllői úton, a Lehel utcánál, és sávzárás a 11. kerületi Villányi úton is, közvetlenül a nagy csomópont előtt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Jó reggelt, fél héthez értünk, kedves kornélok és kedves somák. Hát boldogat a mai napra. Na, hírek után pedig majd erről a nem túl vidám napról, már ami a rock krónikákat illeti, jó? És persze zenélünk is. Jön majd a Stones.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Könnyebb iskolakezdés a rászorulóknak. Megyék lehetnek a vármegyékből. Nyári razziát indít a rendőrség. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100 000 forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelő balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Piling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
2: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hűvösset. Ilyen a péntek! Hát nem egy vidám nap ez a rock történelemben, kérem, ez a július 3-a, a 27-esek klubjának két alaposzlopát is e napon veszítette el a világ. Az egyiket 69-ben, hiszen e napon hunyt el akkor Brian Jones, a Stones alapító gitárosa. Két évvel később pedig 71-ben Jim Morrison. Milyen érdekes, hogy 67-ben viszont a Light My Fire éppen ezen a napon az Egyesült Államokban rakétaként repült a slágerlisták élére. 73-ban pedig David Bowie éppen e napon, hát mondjuk finoman, megölte Ziggy Stardustot a londoni Hammersmith Odeonban adott koncertjén. David Bowie váratlanul bejelentette, hogy ez az utolsó fellépése, a rajongók megdöbbentek, de szerencsére nem a visszavonulásáról, hanem csupán híres színpadi alter egójának búcsúztatásáról volt szó. És hogy még egyet mondjak, 1986-ban Greg Carroll hunyt el e napon, ő a U2 turnéstábjának volt tagja, és Bono közeli barátja motorbalesetben halt meg Dublinban. Emlékére íródott a zenekar ikonikus One Tree Hill című dala. Hát így, 103.9 Rock FM, mindenki vigyázzon magára.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, jó utat kívánok mindenkinek. Ne feledjük, forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József utca előtt, napközben félpályás lezárás Kőbányán, a Kőér utcában, illetve sávzárás az Üllői úton, a Lehel utcában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk. Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
3: Árkád.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt.
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Egyelőre elmarad a hőség. Lakossági egyeztetés lesz az energetikáról. Kevesebb az ételpazarlás. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Enyhült az idő, a hidegfront felfrissülést hozott, és jó hír, hogy július első hétvégéjén nem tér vissza a hőség. A hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok alatt lesz, miközben a hajnalok hűvösek maradnak. A Balaton vize 25 fokos. Társadalmi egyeztetés lesz az elektronikai berendezések biztonságáról. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a változtatásra azért van szükség, mert az Európai Unió tavaly több olyan irányelvet fogadott el, amely módosította az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló szabályokat. Ezeket Magyarországnak át kell ültetnie a saját jogrendszerébe. Feketén beszerzett árukra, illegális munkásokra és fiktív számlákra bukkant három kőbányai raktárban a NAV. Az ellenőrök lefoglaltak játékokat, élelmiszereket, mosószereket, piperecikkeket, táskákat és ruhákat is. A helyszínen lévő cégek nem tudták igazolni, honnan származnak az áruk. Újabb modernizáció a vasútnál. Elindult a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Az óránként 160 kilométeres sebességre képes szerelvények a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
9: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra.
8: Napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. A hétvégére sem tér vissza a kánikula. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
10: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog Kornél és boldog Soma napot. Na! majd még cifrázzuk a krónikákat. Utakon mindenki vigyázzék, nem sokára P-mobil, ZZ Top, ők meg itt Ugly Kid Joe-ék.

kedvenc Rock FM, ahogy már mondottuk, ez nem egy vidám nap a rock történelemben, hiszen 69-ben e napon hunyt el Brian Jones. A mai napig találgatják, hogy gyilkosság vagy végzetes baleset, a tragédia a rock történelem egyik legnagyobb megoldatlan rejtélye, így is szerepel sok helyütt. A gitárost mindössze 3 héttel azután találták holtan Sussexi otthonának úszómedencéjében, hogy Mick Jagger és Keith Richards ugye kitették a bandából drog problémái miatt. 69. július 3-án éjfél után svéd barátnője Anna Wallin húzta ki a medencéből. A rendőrség gyorsan lezárta az ügyet azzal, hogy szervezete feladta a harcot. Csak hogy a legelterjedtebb gyilkossági elmélet szerint például Frank Torogood, a birtokon dolgozó építési vállalkozó ölhette meg Jones-t. Mert hogy az elégedetlen volt a munkáltaival és letiltotta a kifizetéseket, ami miatt komoly pénzügyi vita alakult ki közöttük. Torogood 93-as halál előtt a kórházban állítólag beismerte a zenekar turné menedzserének: én tettem, én intéztem el Bryant. Egyszerűen elszakadt nálam a cérna. Az elmélet szerint a medencében zajló durva játék közben túl sokáig nyomta Jones fejét a víz alá. Több oknyomozó újságíró és szemtanú is azt állítja, hogy a helyszínen lévők szinte azonnal szisztematikusan eltüntették Jones értékeit, drága hangszereit és felvételi szalagjait. Egyes feltételezések szerint a rendőrség és a menedzsment is hajlott a gyors lezárásra, hogy elkerüljék az akkori hippi és rock kultúrát övező még nagyobb sajtóbotrányt, valamint a Rolling Stones körüli negatív hírverést. Többször is felülvizsgálták, de a hivatalos verdiktet soha nem változtatták meg. Hát így, 103.9 Rock FM, utakon mindenki vigyázzék magára, köszönet!

0: FM.
1: 7:30, úgyhogy jönnek a hinformációk. A hinformáció az a hírek és az információ összeolvadása, ami ilyen melegben gyakran megtörténik egy rádiós szájában, hogy bizonyos dolgok összeolvadnak. Úgyhogy Isten hozott mindenkit a nyelvújítás terén. Információk következnek. Na, hú, legyen már vége ennek a kánikulásdinak, kérem tisztelettel. Hírek után megnézzük majd kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok, jó? És persze, zenélünk. Úgyis, mint Bon Joviék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Fejlesztik a vízi közműveket. Nyilvánossá válnak az ügynökakták. Bravúros műtét Szegeden. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Országos vízi közmű fejlesztési program kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, a hálózat állapota miatt több ezer milliárd forintos fejlesztésre van szükség, mert az ivóvíz 20-30%-a már a vezetékekben elvész. A program része lesz a vízmegtartás, a kapacitás bővítés, egy új klímatörvény és a mezőgazdaság alkalmazkodását segítő intézkedés csomag is. Ősszel mindenki számára megismerhetőkké válnak az ügynökakták. A kormány új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat október 22-én teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A feltárásban történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Orvosi szenzáció Szegeden. Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist, az STS szívsebészei. A műtéten két fiatal, beleszületett szívbetegségben szenvedő páciens esett át. Mindketten az operációt követően röviddel, már kitűnő állapotban nyilatkoztak tapasztalataikról. Visszaáll a megszokott működésre a jégkármentesítő rendszer. Az üzemeltetéséhez állami forrás áll rendelkezésre. A talajgenerátorok újra bekapcsolhatók, narancssárga riasztás esetén is, hogy szélesebb körben segíthessenek csökkenteni a jégeső okozta károkat, közölte az Agrárkamara. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, emiatt az csak a legkockázatosabb helyzetekben, piros riasztásnál indul el. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti, mondta rádióknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk.
2: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk! Folytatjuk! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel! A mikrofon

109 Rock FM, boldog születésnapot, kedves július 3-aiak. Hát egy csoda gyerekkel lehet eldicsekedni. Egy hihetetlenül tehetséges basszusgitárossal, akinek játéka és dalszerzői zsenialitása alapjaiban formálta át a brit blues rock hangzást még a 60-as években. Andy Fraser. Igen. A Free együttes basszusgitárosa és a zseniális All Right Now című rockhimnusz társszerzője, aki egyébként Londonban született, és már 5 évesen klasszikus zongorát tanult, majd 12 évesen váltott gitárra, majd basszusra. Hihetetlenül fiatalon indult a karrierje. John Mayall zenekarában 15 évesen bekerült a brit blues legfontosabb iskolájába. 68-ban, még mindig csak 15 évesen alapító tagja lett a Free együttesnek, Paul Rogers énekessel, Paul Kossoff gitárossal és Simon Kirk dobossal. Bár a zenekarban ő volt a legfiatalabb, zenei érettsége miatt ő lett a Free fő dalszerzője Paul Rogers mellett. A dal története pedig 70-ben adták ki az All Right Now című albumot, ami azonnal világsláger lett. Fraser elmondása szerint a dalt egy szörnyen sikerült, unalmas durhami koncert után írták a backstage-be, mert szerettek volna egy olyan pörgős, energikus számot, amire a közönség azonnal beindul. A dal nem csak a fülbemászó énekről és a gitárriffről híres, hanem Fraser teljesen egyedi dallamos, akkordozó basszus szólójáról és lüktetéséről is, ami inspirációt jelentett a későbbi generációknak. Egyébként pedig Andy Fraser nyíltan vállalta homoszexualitását, és a 90-es években HIV-fertőzést, valamint rákot is diagnosztizáltak nála. Évtizedeken át hősiesen küzdött a betegséggel, miközben emberi jogi és társadalmi aktivistaként is tevékenykedett. Hosszantartó betegség után 62 éves korában 2015. március 16-án hunyt el Kaliforniai otthonában. Így kérem, kedves ma születettek, 103.9 Rock FM, Andy Fraser, a Freeből. No, hát akkor...

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, jó utat kívánok mindenkinek, ne feledjük, forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József utca előtt, napközben félpályás lezárás Kőbányán, a Kőér utcában, illetve sávzárás az Üllői úton a Lehel utcánál, és sávzárás a 11. kerületi Villányi úton is, közvetlenül a nagy csomópont előtt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Támogatják a rászoruló diákokat. Visszatérhetnek a megyék. Fokozott nyári ellenőrzések jönnek. A mikrofonnál Gál Ildikó. Iskola kezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100.000 forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelő balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes került a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
1: Napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. A hétvégére sem tér vissza a kánikula, szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: 103.9 Rock FM, elhagytuk a 8 órát, az utakon mindenki vigyázzon magára. Éljenek a kornélok és éljenek a somák. És akkor nem sokára a másik 27-esről, jó? Addig viszont még majd Survivor, Lenny Kravitz, ez meg itt ugye Metallica.

Jazz Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Szóval megbeszéltük már, nem egy vidám nap a rock történelemben az a július 3-a, hiszen Brian Jones mellett egy másik 27-es is e napon ment el, csak két évvel később, 71-ben, Jim Morrison. És milyen érdekes, hogy amíg Brian Jones halálának körülményei is a mai napig azért kérdőjeleket vetnek fel, addig Jim Morrison párizsi halála is az egyik legtöbbet vitatott rejtély, mivel boncolás soha nem történt. A hivatalos verzió és a szemtanúk vallomásai pedig teljesen ellentmondanak egymásnak. Ugye Morrison azért költözött Párizsba barátnőjével, Pamelával, hogy elszakadjon a zeneipartól és a költészetre koncentráljon. A hivatalos rendőri jelentés szerint 71. július 3-án hajnali 5 órakor Pamela a lakásuk kádjában talált rá a zenészre, aki eszméletlen volt, a szája és az orra körül vérnyomok látszottak. Egy helyi orvos megvizsgálta, és idegenkezűség hiányában természetes okokból bekövetkezett szívelégtelenséget állapított meg. Morrison napokon belül szinte teljes titokban temették el. A híres Perleses temetőben mindössze 5 ember jelenlétében a rajongók és a menedzsment napokig nem is tudtak a haláláról. A leginkább elfogadott alternatív elmélet szerint Morrison nem a lakásán, hanem egy párizsi éjszakai klubban, a Rock and Roll Circus mosdójában halt meg. Ezt az elméletet támasztja alá a klub akkori menedzsere Sam Barnett 2007-es könyve és több akkori szemtanú is. És hát Morrison heroint vásárolt két dílertől a barátnőjének, de ő maga is használta. A mosdóban találták rá túladagolás miatt, és a klub tulajdonosai és a dílerek érthetően pánikba estek, és hogy elkerüljék a rendőrségi botrányt. A holttestet egy hátsó ajtón át kivitték, autóba tették, és visszaszállították a lakására, és ott rendezték meg a halálát. És persze olyan mitosz is van, hogy Jim Morrison tulajdonképpen csak megrendezte a halálát, és egyébként ő még mindig él. No, hát így, 103.9 Rock FM, zenéljünk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Várat magára a hőség. Az energetikáról kérdezik a lakosságot. Mérséklődött az ételpazarlás. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Enyhült az idő. A hidegfront felfrissülést hozott. És jó hír, hogy július első hétvégéjén nem tér vissza a hőség. A hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok alatt lesz, miközben a hajnalok hűvösek maradnak. A Balaton vize 25 fokos. Társadalmi egyeztetés lesz az elektronikai berendezések biztonságáról. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a változtatásra azért van szükség, mert az Európai Unió tavaly több olyan irányelvet fogadott el, amely módosította az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló szabályokat. Ezeket Magyarországnak át kell ültetnie a saját jogrendszerébe. Feketén beszerzett árukra, illegális munkásokra és fiktív számlákra bukkant három kőbányai raktárban a NAV. Az ellenőrök lefoglaltak játékokat, élelmiszereket, mosószereket, piperecikkeket, táskákat és ruhákat is. A helyszínen lévő cégek nem tudták igazolni, honnan származnak az áruk. Újabb modernizáció a vasútnál. Elindult a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Az óránként 160 kilométeres sebességre képes szerelvények a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra.
1: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, és ha már emlegettük Jim Morrison halálát, hát természetes, hogy barátnője, akkori múzsája és élettársa Pamela is sokszor megcibáltatott a történetben, a tragédia legsötétebb és legellentmondásosabb része, mert hogy hát elvileg ő volt az egyetlen szemtanú, miközben ugye az is ismeretes, hogy Jim és Pamela kapcsolata egy ilyen klasszikus se veled, se nélküled viszony volt, amit kölcsönös hűtlenségek és a nagyon komoly drogfüggőség is kísért. Jim Morrison alapvetően gyűlölte a heroint és rettegett a tüktől, a kokaint és az alkoholt preferálta. Pamela viszont súlyos heroinfüggő volt, és Párizsban szoros kapcsolatot ápolt egy Jean nevű francia arisztokrata drogdílerrel. A The Doors belső köréből származó beszámolók szerint Pamela rendszeresen hazudott Jimnek a drogokról, a heroint gyakran kokainnak vagy más enyhébb szernek hazudta, és ezért is van ez az elmélet, mely szerint, hogy egy végzetes tévedés okozta Jim Morrison halálát, mert hogy ő azt hitte, hogy amit felszippant, az kokain, miközben felszippantott egy hatalmas adag heroint, és ettől lett ő hirtelen annyira rosszul, hogy az az életébe került. Jim halála után értelemszerűen Pamelát sokan vádolták azzal, hogy közvetve ő tehet a tragédiáról. A nő teljesen összeomlott, bűntudat gyötörte és függősége még súlyosabbá vált. Gyakran hívta egyébként magát Jim Morrison feleségének, és hallucinációjában azt hitte, hogy Jim Morrison hamarosan telefonálni fog neki. Hát így. Nem vidám történetek ezek egyébként. 103.9 Rock FM. Na zenéljünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Korszerűsítik a vízi közműveket, megnyitják az ügynök aktákat, kiemelkedő műtéti siker Szegeden. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Országos vízi közmű fejlesztési program kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, a hálózat állapota miatt több ezer milliárd forintos fejlesztésre van szükség, mert az ivóvíz 20-30%-a már a vezetékekben elvész. A program része lesz a vízmegtartás, a kapacitás bővítés, egy új klímatörvény és a mezőgazdaság alkalmazkodását segítő intézkedés csomag is. Ősszel mindenki számára megismerhetőkké válnak az ügynök akták. A kormány új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat október 22-én teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A feltárásban történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Orvosi szenzáció Szegeden. Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist, az STE szívsebészei. A műtéten két fiatal, feleszületett szívbetegségben szenvedő páciens esett át. Mindketten az operációt követően röviddel, már kitűnő állapotban nyilatkoztak tapasztalataikról. Visszaáll a megszokott működésre a jégkármentesítő rendszer. Az üzemeltetéséhez állami forrás áll rendelkezésre. A talajgenerátorok újra bekapcsolhatók, narancssárga riasztás esetén is, hogy szélesebb körben segíthessenek csökkenteni a jégeső okozta károkat, közölte az Agrárkamara. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, emiatt az csak a legkockázatosabb helyzetekben, piros riasztásnál indul el. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
6: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a víz utánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk.
5: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

csak péntek van, hogy azért ne tessenek annyit dolgozni, ráadásul július első pénteke, aki tehet, csípje le ezt a pénteket, csapja hozzá a hétvégéhez. Amúgy is nem győzöm mondani, tessék elmélyül szabadságát. Jó? Én azért hozom a zenékhez, Black Crowes, YouTube, pedig már Thin Lizzy-ek.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Segítik a rászoruló gyerekek iskolakezdését. Újra megyék lehetnek a vármegyék. Nyári razziára készül a rendőrség. A mikrofonnál Gál Ildikó. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100.000 forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelő balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes került a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
1: Napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. A hétvégére sem tér vissza a kánikula, szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, még pedig a pénteki rock délelőtt. Hát bizony, bizony, dübörög a nyár, dübörög a foci VB, itt minden dübörög, hát annál is inkább, mert ugye mi rockot játszunk, úgyhogy annak is dübörögnie kell. És dübörög is 0-24-ben heti 7 napon át, és amúgy online streamen is, www.rockradio.hu, ott is lehet bennünket hallgatni. Eljött a péntek, itt a hétvége. Hát most mit mondhatnék még? Ha valaki mondjuk kimegy a napra, akkor tudja, a teljes testet fedő könnyű nyári öltözékben, és még ráadásul naptejjel, igyon sok vizet, és ha valahová autóval megyünk, akkor ha leállítjuk senkit és semmit nem hagyunk benne, de most még nem állítjuk le, hanem megyünk tovább a Red Hot Chili Peppers-en, akinek a basszusgitárosa Flea kiadott egy új lemezt még március végén, és ráadásul nem is rockosat, hanem jazzeset, az a címe, hogy Honora, és nagyon-nagyon durván illusztris zenészek szerepelnek rajta. Érdemes meghallgatni, mint hogy a most következő dalt is, ez a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM és a Guns N' Roses folytatja, akik 2026-ban is turnéznak ezerrel, hát azért már jó ideje tolják ők is, és szerintem nem is bírnak nagyon lassítani. Amerikától egészen Európáig tart a turné a csapat élén, Axl Rose Slash és Duff McKagan felállásával, továbbra is ugyanazzal az energiával a nagy visszatérésük óta. A turné egyébként március 28-án elindult Mexikóban, Monterreyben, az európai szakasz pedig Lengyelországban startol, két glivicei arina koncerttel, ami hozzánk is az egyik legközelebbi állomás, de ami igazán izgalmas, hogy december 2-án tavaly megjelent két kislemez, hát két dal egészen konkrétan, és a Nothing és Atlas az a címük, és 2023-ban adta ki a Guns N' Roses új dalokat, úgyhogy éppen itt volt az ideje ennek a kettőnek, a General és Perhaps volt a dalok címe, és most már azért a rajongók ugye elkezdtek gyanakodni, hogy esetleg készül egy új Guns N' Roses lemez, hát szerintem is gyanús, de hát addig meg itt vannak azok, amiket meg kell hallgatni. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

díjat nyert, az MTV pedig az év új előadójának választotta a zenekart. Érdekesség, hogy a Plush szövegét Scott Weiland egy megrázó újságcikk ihletésére írta, amely egy meggyilkolt lány történetét dolgozta fel, később azonban elárulta, hogy a dal valójában nem erről szól, hanem egy elveszett, megszállott szerelem metaforája. A megjelenésekor sok kritikus egyszerűen Pearl Jam utánzatnak nevezte a Stone Temple Pilots, ám az idő végül a zenekart igazolta, a Plush ma már a 90-es évek egyik meghatározó grunge himnuszaként szerepel a legfontosabb zenei listákon, és több mint 3 évtizeddel később is az egyik legtöbbet játszott rockdal a rádiókban. Jöjjön a dal, amely valóban feltette a Stone Temple Pilots zenekar a rockzene értékére, itt a Plush.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt a harmadik napján júliusnak, legalábbis 2026-ban mindenképpen. Hallgatjuk a legjobb rockzenéket, akár online streamen is www.rockradio.hu, és egyébként pedig elpesgünk itt a foci VB-vel, a nyárral, meg mindenféle földi jóval. Ha valaki napra menne, akkor teljes testet fedő, könnyű nyári öltözetben, sok vízzel és autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem felejtünk benne. Köszönjük szépen! A Rolling Stones-nal folytatjuk, akiknél felröppent a hír még 2024-25 és akár 26-ban is, hogy jönnek Európába turnézni, nem jönnek. Keith Richards egészségi állapota miatt, de amúgy szerintem ezt rá lehet fogni az egész együttesre. Mindenesetre azért eléggé vitálisak ahhoz, hogy megjelenjen majd július 10-én, a tervek szerint legalábbis, egy Foreign Tongues nevű új Rolling Stones lemez, amelyről egy dal, a Rough and Twisted, már még az évelején, hát vagy legalábbis afelé napvilágot látott, úgyhogy pezsögnek ők elég rendesen. Na mindegy, és Rolling Stones, Angie.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, na hát akkor Metallica, akik itt voltak nem is olyan régen, egészen konkrétan június 11-én és 13-án dupla koncertet adtak a Puskás Arénában, két-két különböző előzenekarral és két-két különböző setlisttel, mert ugye a Metallica az a zenekar, akik két koncertet is tudnak adni a legnagyobb slágereikkel. Én ott voltam, egyáltalán nem volt átfedés a slágerek között, a Metallica a legnagyobb tisztelettel viselkedett a magyarokkal, és ő üdvözölte, hogy itt lehet Magyarországon, de egy külön plakátot, egy külön figurát készítettek a magyar korona illusztrációjával a fején, aztán olyan gitár pengetőket dobáltak szét a koncert végén, ami piros-fehér-zöld volt, két magyar dalt is megtanultak, a Pokolgéptől a Totális Metált, illetve a Quimbytől a Hoppát, azért, hogy előadják nekünk, szóval én azt mondom, hogy a Metallica tényleg kitett magáért. Hát és biztos vagyok benne, hogy jönnek még ez a Metallica és a For Whom the Bell Tolls.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögre akaszta a platformcipőt és szűk farmerjeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rock legenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett olyan örökzöld slágerekkel, mint a Here I Go Again, az Is This Love, a Fool for Your Lovin', vagy pedig a most következő Give Me All Your Love.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Rock FM-ben, hello mindenkinek, én Csizinszki Iva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, amely már pénteken délután folytatódik tovább. Hát ugye itt a foci VB, itt van a nyár, itt vagyunk mi, akik szeretik a legjobb rockzenéket. Hát de nagyon, nem kicsit, 0-24-ben heti 7 napon keresztül hallgatni, online streamen is mindenki megteheti ezt, www.rockradio.hu, és aztán, ha valaki a napon van, akkor teljes testet fedő, könnyű nyári ruhában van a napon, gondolom én, sok vizet iszik, és ha kocsival megyünk valahová, semmit és senkit nem hagyunk benne, és aztán meghallgatjuk az Acceptet, akik idén 50 évesek, fél évszázadosak egészen konkrétan, a német legenda pedig egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinenst, amely december 6-án Budapestet is eléri, mégpedig a Barba Negra Red Stage-en fogják bemutatni nekünk az 50 éves művészetüket. Hát állunk elébe, ez az Accept és a Balls to the Wall.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra, és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásáros-Namény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani az autópályára. Az egyes főúton Biatorbáj térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Vecsés és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és hozom nagyon sokak egyik legnagyobb kedvencét, ugye? Ugye? Eleanor Miles, Black Velvet.

93.9 Rock FM, az In Excess folytatja nekünk itt a sort, mégpedig a legendás ausztrál rockbanda 7. X című stúdióalbumának első kislevezés és videó.

1997-ben hivatalosan öngyilkos lett, későbbi barátnője, a szintén szőke Paula Yates pedig egy évvel később kísérett meg öngyilkosságot, majd 2000-ben halt meg drogtúladagolásban. Yates mellett az őt utoljára élve látó ugyancsak szőke ausztrál színésznőt, Kim Wilsont is. Ezen a néven emlegették a bulvár sajtóban. Na jó, akkor Inexcess Suicide Blonde.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát igen, itt van a nyakunkon a hétvége, már pénteken délután, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délután kívánok, tessék szívesen is sok vizet inni, vigyázni a napon, teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben, vagy pedig naptejjel megtámogatni itt a bőrünket, illetve a kocsival megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, hanem ha mi, az a legokosabb, amit tehetünk, hogy hallgatjuk a legjobb rockzenéket. Ha úton vagyunk, ha otthon vagyunk, bárhol vagyunk, mindenki ahol van, ott hangosítsa most fel, mert jön az AC/DC, mégpedig a legnagyobb klasszikusával. Ők egyébként tovább nyomatják Power Up turnéjukat, amelynek keretein belül kétszer is voltak itt Európában, nálunk egyszer sem. Ezt csak úgy hozzáfűztem. Na mindegy. Kevés rock himnusz létezik, amelyet már az első gitár riff után a világon mindenki felismer. Az AC/DC-től ilyen a Highway to Hell. Ez 1979-ben jelent meg, és nem csak a zenekar, hanem az egész rockzene egyik legismertebb klasszikusáról beszélgetünk. Nem is kell tovább, továbbit mondanom. Ez az AC/DC és a Highway to Hell.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra tereli, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban óvatosan érdemes vezetni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtó ágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani a pályára. +30 20 99 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már itt is van Helenis Morissette, aki tavaly járt nálunk. Ez a You Auto Know.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Blackbird-dal kapcsolatban megjelent legújabb daluk, amely következő stúdió albumuk előfutára lehet. Hát ugye néhány nappal azután, hogy több rejtélyes teaser videóval is beharangozták, megérkezett a Def Leppard legújabb dala, nem is olyan régen, hát mondjuk volt ez azért már fél éve. A Rejoice című track világpremiérjére a brit BBC Rádió 2-es csatornáján került sor, Vernon Kay műsorában, most pedig már bárki számára meghallgatható az összes ismert streaming platformon. A száma a legendás angol zenekar első új felvétele, a 2024-ben megjelent Just Like 73 óta, amelyben a Rage Against the Machine és az Audioslave gitárosa Tom Morello is közreműködött egy szóló erejéig. A Rejoice című dalról, akkor még cím nélkül és a várva várt új nagylemezről Joe Elliott frontember azt nyilatkozta, hogy vagy 2026 végén, vagy 2027 elején láthat napvilágot. Aki pedig többet szeretne tudni erről a nagy hírról, az a www.rockradio.hu oldalon Dandó Ági cikkéből mindenről értesülhet. Def Leppard, Photograph.

0: 24 esztert tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája, mert hogy három óra, te, hát én hová sietek, hová rohanok, hát még csak 2 óra múlt, és ennek fényében még rengeteg jó rockzenét meg fogunk itt hallgatni. Dübörög a foci VB, dübörög a nyári, dübörög itt minden, azt kell, hogy mondjam, sok vizet kell innunk, gondoskodni kell a napvédelemről, illetve ha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne. Ezek az alapvetések, aztán, hogy onnantól kezdve ki mit csinál, az senkit nem érdekel. Hangosítsa fel a rádiót, ez a lényeg, mert jön Jon Bon Jovi, hát illetve most még a Bon Joviról fogok egy picit beszélni. Ők ugye elindulnak turnézni, még pedig júliusban. 4 koncertet fognak adni a New York-i Madison Square Gardenben, aztán a nyár végén egy-egy stadionbuli következik Edinburghben és Dublinban, és szeptember 4-én a londoni Wembley stadionban zárul a menet. Hát ez azért nagyon jó, mert hogy ők ugye eddig egyáltalán kérdéses volt az, hogy színpadra lépnek-e valaha Bon Jovi hangszál problémái miatt, de erről le van a gond, most megcsinálják, aztán reméljük, hogy visszatérnek a nagyobb koncertturnékhoz. Jon Bon Jovi, Blaze of Glory.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

90.9 Rock FM, és egy jó Whitesnake az mindig jó. Hát ugye a frontember David Coverdale visszavonul, de hát itt vannak nekünk azok a felvételek, amelyeket szomorú, ez nem szomorú, mindenképpen meg kell, hogy hallgassunk időről időre, hiszen meghallgatni őket jó. A banda talán legismertebb dala érkezik, amely eredetileg 1982-ben íródott, és először a zenekar Saints and Sinners című 5. korongján jelent meg. 1987-ben a csapat azonos című lemezén újra rögzítették, és ez a verzió a Billboard 100-as listáján az első helyre került. A dal ikonikus videoklipjét az MTV a legmagasabb rotációban sugározta, meghozva ezzel a zenekar számára a régóta áhított amerikai áttörést is. Kétszer is újra felvették, az album és a videoklip verzió megegyezik, ám az amerikai piacra készült egy teljesen új rádióváltozat is. Mi ezt fogjuk most meghallgatni, ebben olyan zenészek játéka hallható, mint a Giant gitáros session legenda Dan Huff, vagy az egykori hard dobos Danny Carmassi. Na akkor Whitesnake, Here I Go Again.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night. Én pedig kívánok mindenkinek nagy-nagy szeretettel jó hétvégét, kellemes nyarat, jó foci VB-t, meg

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki Rock délután, és 28-29 fok egész hétvégére nagy átlagban, de ha valaki ezt folyamatosan 30-nak érzi a napsütés hatására, vagy még melegebbnek, úgyis jó, simogató, kellemes most ez a nyári hőmérséklet, túl vagyunk az iszonyú kánikulán, állítólag július közepén jön még valami hasonló, de csak 33-34 fokkal. Kellemes délutánt kívánok, Klamoncsek Krisztián vagyok, útinform legfrissebb, mert hogy péntek van, és pénteki Rock délután van, az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a balatoni roham. Nyaralni készülők első hulláma, Horvátországban turdusváltás, szombatra, vasárnapra, szóval túlterhelt lesz az M7-es a következő 1-2-3 napban. Nálunk is túlterheltség van, zenékben, méghozzá a legjobbakban. Van Halen, You've Really Got Me, a feldolgozások feldolgozása most a Rock FM-en.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Korábban mondtam már az Útinform jelentése alapján, hogy az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők újabb hulláma, ezért Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Budapesten egy balesetről tudok, a Gyáli úton történt, illetve sávlezárásra kell számítani továbbra is a Hungária körúton az Árpád híd felé, és sávlezárás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában is, de a Szilágyi Erzsébet fasorban is, és megkezdődött már pénteken, vagyis ma a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM májusban riasztó hírek érkeztek Bonnie Tylerről, mesterséges kómába helyezték, hogy elősegítsék felépülését egy sürgősségi bélműtét után. Tudjuk, hogy mindannyian a legjobbakat kívánjátok neki, ezért kérjük, hogy ebben a nehéz időszakban tartsátok tiszteletben a magánéletét, amint lehetőségünk nyílik rá, újabb közleményt adunk ki, közölte akkor Tyler sajtósa. A portugáliai Faróban élő 74 éves énekesnőt szerdán akkor májusban sürgősen kórházba kellett szállítani, ahol megműtötték a beavatkozásról, aztán utána posztoltak az Instagramra. Akkor azt írták, hogy a műtét jól sikerült, Bonnie Tyler lábadozik. Tyler felébredt a mesterséges kómából, állította június közepén a sajtósa, a The Sun-nak úgy fogalmazott, Bonnie már nincs kómában, de továbbra is súlyos állapotban van, bár javulóban, de a felépülési folyamat lassú. Egyébként a cikk azt írja, Tylert még mindig intenzív osztályon tartják a dél-portugáliai Faróban, és az orvosok teljes felépülésre számítanak. Kitartást, jobbulást és nagyon jó egészséget kívánunk annak a Bonnie Tylernek, aki a 70-es évek végén már nagyon-nagyon jókat énekelt. 1983-ban a pályafutás legjobbját állította be azzal, hogy Total Eclipse of the Heart, és például a 80-as évek közepén az imént hallott Holding Out for a Hero az egyik legnagyobb slágere, és még évtizedek múlva is, hiszen a Shrek című filmben néhány világsláger feldolgozása mellett például ez is hallható. Deák Gyula énekel most a Rock FM-en, ez a felszarvazottakban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM és a pénteki rock délután, azt szerintem már hetek óta mindenki tudja, hogy a Rock Lexikon külön kiadásaiban 80-as évek sorozat van. Sok-sok héttel ezelőtt 1980 lett az évszám az első hétvégén, ez július első hétvégéje volt, és miután 4 hétvégéről beszélünk, kevés kivétellel többről egy hónapban. Ugye elindultunk az 1981, a 82 és a 83 felé, itt a július és július első hétvégén a folytatás 1984 lesz majd, de mindez csak azért mondom, mert a 80-as évek sorozat lejártával érdemes visszatekinteni a 70-es évekbe, és a klasszikus rock igazi állomásait sorba venni, ebből sem elég egy műsor és egy hétvége, két szombat és két vasárnap mindenféleképpen belemegy abba, hogy megtárgyaljuk a 70-es évek óriási sikereit, mint például a Ram Jam és a Black Betty, de most még maradjunk majd a rock lexikonoknál hosszú-hosszú hétvégéken keresztül a 80-as éveknél. Kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok, útinform legfrissebb. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők hulláma, ezért Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, de most már legalább egy-két órája. Távolabb Fogyót térségében kigyulladt az útmenti növényzet. Az autópályán nincsen forgalomkorlátozás, de a sűrű füst miatt korlátozottak a látási viszonyok. Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is, illetve megkezdődött a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, a Rock FM hétvégi rock lexikonjaiban, a nyári szezonban. Ez itt a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja, és ezt várja. 2026. július, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. Ezen a hétvégén 1984 rock slágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podbanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is van egy sávlezárás, valamint megkezdődött a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton. Útszűkületek a fővárosban a 2. kerületben a Pasaréti úton, illetve a 13. kerületben a Dráva utcában is, félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 16. kerületben a Szlovák úton és a 3. kerületben a Magyar József utcában is. Közbeni félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában. Sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában és az Üllői úton és a Lehel utcában is. További sávlezárás még a 11. kerületben a Villányi úton és váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, és ugyanitt a 11. kerületben a Budafoki úton van távolabb egy egyirányosítás is, és van egy egyirányosítás befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény.

103.9 Rock FM, a kemények, valahogy így nevezték őket a maguk idejében, hát persze a Szelíd motorosok című film is bejátszott az óriási népszerűségbe, de önálló slágerként is Steppenwolf minden idők egyik legjobb kezdő hard rock heavy metal zenekara is lehetett volna, sőt az egész műfaj kezdetének is mondták ezt a dalt, mert hogy megtalálhatók benne a hard rock vagy a heavy metal elemek, a Born to be Wild évtizedes siker, nincs ennél jobb, és a csapat sem csinált soha többet ennél jobbat. Vannak korszakos sikerek, korszakokon átívelő sikerek, mind a kettő jó, mert ha a 60-as évek végéről beszélünk, akkor még a 70-es években is ez volt nagyon sok mindennek az alapja, és aztán utána évtizedekkel később is emlegetjük. Ennyi évtizeddel később már mindegy, hogy hány évtizeddel. Kellemes délután, Klamoncsek Krisztián vagyok, a pénteki rock délutánban csak jönnek-jönnek az útinform újabb és újabb hírei, ég a tarló jelenleg az M0-as autóút mellett, Sziget-Szent Miklós térségében, a 17-es és a 20-as kilométerek közötti szakaszon az erős füst miatt megrövidül a belátható útszakasz hossza. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult órákkal ezelőtt a nyaralni készülők hulláma, ezért Érd és Székesfehérvár között időről időre torlódik a kocsisor, illetve korábban mondtam, hogy távolabb Fonyód térségében szintén kigyulladt az útmenti növényzet, az autópályán nincsen forgalomkorlátozás, de a sűrű füst miatt korlátozottak a látási viszonyok, és legújabb hír, hogy egy lejárót a 151-es kilométer környékén nem is lehet használni. Budapesten történt egy baleset a Gyömrői úton, sávlezárásokra kell figyelni ma is, a hétvégén is a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is, és megkezdődött a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton. Jó utat kívánok! Mekkora

103.9 Rock FM, a Rock FM hétvégi rock lexikonjaiban, a nyári szezonban. Ez itt a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja, és ezt várja. 2026. július, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. Ezen a hétvégén 1984 rock slágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podbanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is van egy sávlezárás, valamint megkezdődött a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton. Útszűkületek a fővárosban a 2. kerületben a Pasaréti úton, illetve a 13. kerületben a Dráva utcában is, félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 16. kerületben a Szlovák úton és a 3. kerületben a Magyar József utcában is. Közbeni félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában. Sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában és az Üllői úton és a Lehel utcában is. További sávlezárás még a 11. kerületben a Villányi úton és váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, és ugyanitt a 11. kerületben a Budafoki úton van távolabb egy egyirányosítás is, és van egy egyirányosítás befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

pieces.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a legfontosabb hír az időjárással kapcsolatban, hogy kánikulamentes a hétvége, 29 vagy maximum 30 fokkal, sőt a legutolsó jelentések szerint most szombaton a csúcs hőmérséklet csak 26 lesz, ezzel párhuzamosan nagyon kellemesek a hajnali ébredések, mármint hőmérséklet szempontjából 17-18-19 fok körüli hajnalokra ébredhetünk. A jövő héten hétfőn és szerdán lehet csapadék, szerdán még egy hidegfront is, ami megint beejti a hőmérsékleti csúcsokat nagyjából 26-27 fokra, előtte vasárnap és hétfő környékén a 30-31 fok mindenféleképpen a nyarat diktálja, aztán utána még ennél is melegebb lehet, megint 33-34 fok július közepén, de valahogy mindig megmaradunk a 30-32 fok körül, és szerencsére elbúcsúztunk szinte örökre a 38-40 fokoktól.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, a Rock FM hétvégi rock lexikonjaiban, a nyári szezonban. Ez itt a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja, és ezt várja. 2026. július, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. Ezen a hétvégén 1984 rockslágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podbanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is van egy sávlezárás, valamint megkezdődött a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton. Útszűkületek a fővárosban a 2. kerületben a Pasaréti úton, illetve a 13. kerületben a Dráva utcában is. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 16. kerületben a Szlovák úton és a 3. kerületben a Magyar József utcában is. Közbeni félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában. Sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában és az Üllői úton és a Lehel utcában is. További sávlezárás még a 11. kerületben a Villányi úton és váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, és ugyanitt a 11. kerületben a Budafoki úton van távolabb egy egyirányosítás is, és van egy egyirányosítás befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott?

dúdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podbanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is van egy sávlezárás, valamint megkezdődött a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton. Útszűkületek a fővárosban a 2. kerületben a Pasaréti úton, illetve a 13. kerületben a Dráva utcában is, félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 16. kerületben a Szlovák úton és a 3. kerületben a Magyar József utcában is. Közbeni félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában. Sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában és az Üllői úton és a Lehel utcában is. További sávlezárás még a 11. kerületben a Villányi úton és váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, és ugyanitt a 11. kerületben a Budafoki úton van távolabb egy egyirányúsítás is, és van egy egyirányúsítás befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a legfontosabb hír az időjárással kapcsolatban, hogy kánikulamentes a hétvége. 29 vagy maximum 30 fokkal, sőt a legutolsó jelentések szerint most szombaton a csúcs hőmérséklet csak 26 lesz. Ezzel párhuzamosan nagyon kellemesek a hajnali ébredések, mármint hőmérséklet szempontjából 17-18-19 fok körüli hajnalokra ébredhetünk. A jövő héten hétfőn és szerdán lehet csapadék, szerdán még egy hidegfront is, ami megint beejti a hőmérsékleti csúcsokat nagyjából 26-27 fokra, előtte vasárnap és hétfő környékén a 30-31 fok mindenféleképpen a nyarat diktálja, aztán utána még ennél is melegebb lehet, megint 33-34 fok július közepén, de valahogy mindig megmaradunk a 30-32 fok körül, és szerencsére elbúcsúztunk szinte örökre a 38-40 fokoktól.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM a péntek estében Bűdi Szili mindjárt kezdi a Rock the Night-ot, ma este is dübörög ez 8 és éjfél között, hétvégén pedig Dandó Ádi és Schubert Krisztián vár mindenkit a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal, én pedig a Rock Lexikonok külön kiadásainak újabb fejezetével a 80-as évekből az évszám ezen a hétvégén 1984. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, gyönyörű szép hétvégét kívánok!

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Beindul a Rock the Night! Kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 itt a Rock FM-en, szevasztok, én Bűdi Szilárd vagyok, és július 3-án is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 185. napján, tehát már túl vagyunk az év felén, és még 181 nap van hátra. Hát ez elgondolkodható, gyerekek, rohan az idő. Ma köszöntjük a Kornélokat és a Soma nevű hallgatóinkat. Kornélban például ott van a leghíresebb magyar Kornél számomra, Horváth Kornél, aki ugye a Percussionben egy hatalmas nagy király, és rengeteg helyen játszik. Soma barátunk pedig, hát az én Somogyi Tamás nevű barátom, akivel nagyon sokat szoktam motorozni, beszélgetni és barátkozni. Szóval az Isten éltessen, drága Soma barátom. A Kornél név a latin Cornelius névből származik, ami valószínűleg a szarv jelentésű, nem véletlen, hogy egy római nemesi család viselte. A Soma pedig egy szláv-magyar eredetű régies név, amely testvér vagy társat is jelent. De nagyon gyakran használjuk például a somogyiak beszélzésére, ugye? Szerintem, akinek van Somogyi nevű ismerőse, az biztos, hogy Somának becézik. Szóval Isten éltesse mindenkit, aki ma ünnepel. Mi pedig rokkolunk tovább.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

103.9 Rock FM, gyerekek, hát nem akárki ünnepli ma születésnapját. Ő nem más, mint Tom Cruise, a világ egyik legismertebb színésze. Tom Cruise 1962. július 3-án született, és több mint 40 éve uralja a mozivásznakat. Mondhatom-e az, hogy ő a hírességek origó pontja. Tehát nincs olyan ember, aki a világon ne ismerni szerintem Tom Cruise-t, és szerintem azért többsége szereti. Szóval több mint 40 éve uralja a mozivásznat, és a Top Gun, Mission Impossible filmek, vagy a Mongólia, vagy csak néhány példa a legendás szerepei közül, Cocktail, és kevesen tudják róla, hogy diszlexiás volt, és a színészet segített neki önbizalmat szerezni. Már a saját produkciós cége van, ő vezeti a saját repülőit, és a kaszkadőr mutatványokat is gyakran maga végzi, ezért Hollywood nem nagyon szereti, mert nem lehet rá elég drága biztosítást kötni, de ő bárhonnan leugrik, kiugrik, átugrik. Az egyik forgatáson például egy szágoldó vonat tetején verekedett, valódi sineken, valódi sebességgel. Na ő tényleg, szóval nem egy kanapén ugráló színész, hanem a hollywoodi akciófilmek ikonja.

103.9 Rock FM. Hát 1969-ben kalauzollak vissza titeket, mégpedig július 3-ára, amikor elhunyt Brian Jones, a Rolling Stones alapító gitárosa. Brian Jones volt az, aki a Stones bluesos hangzását meghatározta, és az elsők között távozott a 27-esek klubjába. A halála máig rejtélyes, hivatalosan vízbe fulladt, de a körülmények gyanúsak maradtak. A zenekar két nappal később emlékkoncertet adott a Hyde Parkban. Pillangókat engedtek a levegőbe, és Shelley versével búcsúztak tőle. Jones halála után a banda irányt váltott, és megszületett a klasszikus Rolling Stones hangzás.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, gyerekek, 70-es évekbe ugrunk vissza, azon belül pedig Budapestre, mert hogy 1971. július 3-án nyílt meg Budapest első önkiszolgáló ABC-je a Moszkva téren. Addig csak úgy lehetett, hogy Csokolom Piroska néni, hogy anyukám küldött, hogy szeretnék kérni egy kiló krumplit, jó, akkor azt odaadták, vártál egy ilyen másfél perc, igen, és szeretnék még kérni turista szalámit, abból egy ilyen 15-20 dekát, igen, és akkor azt is így odaadták, és akkor egyszer csak eljött a 1971, amikor már nem kérdezték tőled, hogy mit szeretnél, hanem elvehetted. Elképesztő forradalmi újítás volt. Hát addig nem nagyon merték itt Magyarországon az, hogy mindenki elvegye magának. Szóval a régi világban ez forradalmi újításnak számított. A vásárlók innentől kezdve maguk vehették le az árut a porcról, és nem kellett a pult mögötti eladóra várni. Az első napokban kígyózó sorok álltak a bolt előtt is, sokan nem is vásárolni mentek, hanem csak úgy megnézegetni a csodát. Az ömte Lidlibe a piac tér. A boltban külön alkalmazott mutatta, hogyan kell használni a bevásárlókocsit, és így mutatták az embereknek, hogy igen, oda tessék beállni a pénztárba, és akkor ott fognak önnek visszaadni pénzt. Már abban az esetben, ha fizetett. Drága 70-es évek, Istenem, tegye fel a kezét, aki akkor volt gyerek.

103.9 Rock FM. Tudtad, hogy a világ legdrágább pizzája 12.000 dollárba kerül, és elkészítése 72 órát vesz igénybe. A Luigi 13 nevű pizzát Olaszországban szolgálják fel, a tésztája 3 napig pihen, majd kaviárral, rózsaszín homárral és sámpányos sóval készítik. Megőrülök. A pizzát 3 fős sívcsapat készíti az otthonodban, és a vacsorához szomelié is jár. Ja, hát ezért ilyen drága. Jó, jó, jó. Hát ez a... Hát de gyerekek, hát a világ legdrágább töltött káposztáját az édesanyám készítette világ életében, aki reggel felkelt, egyre készen volt, és akkor még érlelte nekünk, és akkor utána felszolgálta, és akkor utána úgy megcsókolgatott minket. Hát mi ez ehhez képest? De azt gondolom, hogy sürgősen értékelje fel mindenki egy ilyen 10-es szorzóval a saját anyukáját.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM gyerekek, 1904. július 3-án született Theodor Zeus Zsizel, vagyis Dr. Zeus. Ő volt az, aki a Grinch vagy a Macska kalapban vagy a Horton történeteivel gyerekek generációit varázsolta el, hát főleg Amerikában. Sajátos rímes nyelvezetével és szürreális illusztrációval igazi irodalmi

és stílus teremtett. Az USA-ban külön Dr. Zeus napot is tartanak minden évben, mert úgy tartják, olvasni, tanulni vele a legélvezetesebb. Egyik legfontosabb üzenete, minél többet olvasol, annál többet fogsz tudni. Minél többet tanulsz, annál több helyre jutsz el.

93.9 Rock FM, gyerekek, hát nem tudom, tudjátok-e, hogy egy magyar nő tartja a világ leggyorsabb zongoristájának világrekordját. Ő nem más, mint Domján Erika, aki 2012-ben 828 leütést hajtott végre egyetlen perc alatt. Ez azt jelenti, hogy ha jól számolom, hogy 14 leütés másodpercenként. A Guinness rekordot orvosi felügyelet mellett szokták egyébként, és metronóm kíséretével szokták végrehajtani. Erika egy különleges gyakorlási módszer dolgozott ki, amellyel nem csak a gyorsaságot, de az új izmok finom koordinációját is fejlesztette. A rekorder azt mondta, nem az számít, milyen gyorsan játszol, hanem hogy szívből teszed-e. Jó, de akkor mi van, ha

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, és ez itt a Szilipédia. No, tudtátok, hogy a világ legkisebb könyve alig nagyobb egy porszemcsinél? Pedig így van. Tudom, hogy most, hogy, de biztos nem. De a japán Toppán nyomda 2013-ban mutatta be a Shikino Kusabana, azaz a Négy évszak virágai című könyvet, amely mindössze 0,75 mm-es. Az nagyon durván kicsi. Szóval, hogy 0,75 mm-es oldal mérettel rendelkezik, 22 oldalas, és minden oldalra aprócska virág illusztrációkat nyomtattak. Természetesen csak mikroszkóppal olvasható, de valódi papírra és valódi nyomda technikával készült. Itt a bizonyíték, a könyv szeretete tényleg határtalan. Én egyszer Szentendrén találtam egy ilyen mini kiállítást, mert nem az volt a kiállítás lényege, hogy, hogy kicsi volt a kiállítás, hanem a kiállított dolgok voltak kicsik, ugyanis vannak olyan szobrászok, akik különböző anyagokból meg tudnak alkotni ilyen egészen mini, pici, rettenetesen kicsi dolgokat, és csak nagyítóval élvezhető ezeknek a megnézése. Noha egyszer találtok ilyen kiállítást, ne hagyjátok ki. Nézzétek meg jól, nagyítóval.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 9 10 39. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos-Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

FM 103.9, itt a Rockon. Szevasztok, én Szili vagyok, és hát elképesztő, kérem szépen, amikor belegondolunk a Motörheadnek a gyökereibe, hogy ez mégiscsak rock and roll. Lehet ez heavy metalozni, de nem, a heavy metal az nem ez. Ez rock and roll, kötetlen, szabad, tele van blues rock elemekkel, és nagyon jó dalokkal természetesen. Amikor gondolkodtunk rajta, hogy mit jelenthet a Motörhead, akkor a zenekar nevét hát gyakorlatilag az angol slangben használt kifejezésről kapta, ami az amfetamin felhasználót jelenti. Na hát kérem szépen, lehet ezzel együtt élni, hogy szokták mondani az orvosok. Viszont kérem szépen, az együttes 40 éven keresztül adott ki lemezeket, koncertezett szinte megállás nélkül, amíg végül Lemmy Kilmister azt mondta, hogy csokolom, nekem ennyi elég volt. Most ebben a pillanatban pedig jön a leghíresebb daluk, úgyhogy letesszük a pikkázt az asztalra.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.